Oile diri ta la, a diri diri ti da ya, ta la ri ta la la. Tung la na da na na da la ta da ni na, ta da da ni diri ta la la da ni da ta ni na la diri na la, o diri diri ti na, ta diri da ta na. Hoi di ta la ta la ta diri diri ti na la, fiesta me ki sa ros ba bote lege, to da je noro ma chavo ye lege. Harum parum parum, il ho jotta parum, joi, de si je le magom. De kilenc rajka muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, dire, da, talá, nala, diri, nala. Oj, talá, na, te, di, di, la, ta, na, ja, ja, diri, nala, da, talá, ti, na, ja, odri, de talá, et, ádri, de la, da, ja, teri, da, talá, nala, diri, nala. Húj, de la, ja, da, ja, da, di, ja, diri, da, ja, ja. Oj, ti, di, da, ja, diri, da, talá, ja, teri, da, Hey, kinchandra, kinchamofazigwa, chemichinchamizanishtakamelumfelashigam.

Ui, de ta la ta da la e de di da ya, te ra de ra de de da ta la ya. Oi, le de ta la, a de de de da ya, ta la ri ta la la. Tan la na da na na da la ta de ni na, ta ra de de ta la la de ni da ta le na la de na na, o de de te na, ta de de ta na. Oi, de ta la ta la ta de de de na la, fiestam ne ki saros babote lege, at ho de genoro ma chavo ye lege. Harum parum parum, il ho jotta parum, joi, de si ye le magom. De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, de talá, na, la, de na, na. Oj, talá, la, te, de la, ta, na, ja, ja, de rá, la, de talá, de na, ja, ódri, de talá, et, ádri, de la, da, ja, te, de talá, na, la, de na, na. Oj, de la, ja, da, ja, da, de ja, de rá, da, ja, ja. Oj, te, de da, ja, de rá, da, talá, ja, te, de Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hyo diri da ta la la, et ta la ri da na na, et ti na la na, et ni ta la na la ya.